bom me der, canta comigo, vamos lá. Ajaio, ajaio, oh. Ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio, ajaio,